Wow. Vi búa leig ige agus stóð ég kannan ekki að dýni harinjan gítar agus na sjánu úrinn la chéle agus a chór krúk a gljórda na sjánu úrinn sin agus runnsa gutóst é Albert Fry dar nája agus a sjásin lúetse